után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klímanélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkuma port hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Vízosztással, párakapukkal készül a Hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város, vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A nyári hőhullámokra évek óta tudatosan készül a fővárosi állat és növénykert. Az intézményben árnyékos kifutókkal, medencékkel, párakapukkal és folyamatos ivóvíz ellátással segítik az állatokat a nagy melegben. Az elefántokat rendszeresen zuhanyoztatják, a pingvinek árnyékolást kapnak, az orángutánokat pedig külön zuhany hűsíti. A jégtömbökbe fogyasztott táplálék nem csak hűsít, hanem játékos elfoglaltságot is jelent az állatoknak. Az állatkert szerint a sok fa és vízfelület miatt a terület mikroklímája a város átlagánál is kedvezőbb. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambuki kötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagoló anyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a július 30-ától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Már kedden Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje, az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt pedig rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jászberényben számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A rendezvény küldetése a kulturális identitás erősítése és az összetartozás érzésének elmélyítése. Fent kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt Délnyugat-Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyelőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42 000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Először telepítenek medvéket külföldre, Romániából. A négy nagy vadat a Zernyesti medverezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek. Teherautóval, egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, itt van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wind, előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Like no other.
4: Flawless, absolutely flawless.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben, és minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kelly's dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék forrósággal búcsúzik júliusra, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval Volt egy álmom címmel az Airi Mafia dala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is, Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Szekrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Vízosztással, párakapukkal készül a Hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbusz állomásain. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a foci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini. Szól a Desire, a FIFA hivatalos himnusza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban. Ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermeket látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Moving the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best reggelt. Best.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, forróság, fokozódó forróság, ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Will Smith-szel rázzuk. Getting Jiggy With It!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő 1 hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. A nyári hőhullámokra évek óta tudatosan készül a fővárosi állat- és növénykert. Az intézményben árnyékos kifutókkal, medencékkel, párakapukkal és folyamatos ivóvíz ellátással segítik az állatokat a nagy melegben. Az elefántokat rendszeresen zuhanyoztatják, a pingvinek árnyékolást kapnak, az orángutánokat pedig külön zuhany hűsíti. A jégtömbökbe fogyasztott táplálék nem csak hűsít, hanem játékos elfoglaltságot is jelent az állatoknak. Az állatkert szerint a sok fa és vízfelület miatt a terület mikroklímája a város átlagánál is kedvezőbb. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek. Sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funès, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. ...1962-ben ezen a napon született Wesley Snipes, amerikai színész, többek között a Nagy csapat, a New Jack City, az 57-es utas, a Pusztító és a Penge filmek sztárja. 1963. július 31 megszületett Norman Cook, azaz Fatboy Slim angol zenész DJ, az elektronikus zene egyik meghatározó alakja. 1964-ben a mai napon született Carolina Müller, azaz Sissi Ketch, német énekesnő. A mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző három lány testvérével együtt a The Corrs tagja. 1965. július 31. megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás, azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: FM-mal legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstopp. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dal, Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat márkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Vízosztással, párakapukkal készül a Hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város, vasút, illetve autóbusz állomásain. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, már is indítom Tayo Cruz dalát, Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszóló egyre elcsigázottabb magányos autós, nekik szól, és nem csak nekik. Lonely címmel, Annánás slágere a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hőségriadó miatt módosult a kamiontilalom, csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük, szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük, az úszás után pedig futás, menekülés, Love on the Run, Sikén dala folytatja a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék Barbie után, most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy is Mine, a fiú, a srác az enyém, cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord. 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is, aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek funky bulijainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter, Péter Fiborival. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Végül a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli, a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold my hand, 4 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. A Flip the Script-tel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixben. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban a 125-ös kilométernél, közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben. Ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra. Kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Képzelőerőnket a Unique erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyárfiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása, a Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszakiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátettem, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Shoop, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Body Rockers, I Like the Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, Effendivel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között Effendi a pultban.

0: Best FM, a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra is jobban, figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Bretlessével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Választjuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátettem, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismely felső részén a megszokottnál kétszer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár felléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalagtó kerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban, a The Corsal, ez a Breathless.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbe szakadt most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit úriember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenék. A We Have Got It Going On, a Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló choice-it már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, no meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázódunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni, mint a TLC-től a Waterfalls majd egy óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a Szász Halombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a Szász Halombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedévben. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a Másfél Fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító és szerkesztő. Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, a Szia Marilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével Gálvölgyi János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a Hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptárra, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkai mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan, a közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózzunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Horé!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet kerülni egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Mucho-val megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a Szerelem. És megidézzük a következő órában is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot, van elég benzin és gázolaj itthon, tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete, a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő nap kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember második felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM,

0: Mennyire dalja, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot! Bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok. Luca.
3: Fanni.
4: Peti.
1: Ó, három lány és három fiú. Mit csináltok éppen?
2: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen. Akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak. No, de meg szeretnétek valakit lepni.
2: Legjobb edző a világon. És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért? Mire edz titeket? Miben?
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól. Ha nem is akrobatikus rock'n'roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel. Most ide a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel 4000 dollár lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Cher mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és CeeLo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdvözletem, Baja és a környék. Ez nem más, mint a 94.3 Best FM, és ideértünk, de tényleg most már a kedvenc napunk délutánjához. Péntek van, lehet tervezni bátran a hétvégi programokat, meleg lesz, de majd az időjárásra külön kitérünk. A mikrofon mögött Volek Csongor, énekel most Britney Spears, és szól a Toxic című sláger.
1: 94.3

94.3 West FM, a legjobb zenék, aktuális a harmadfokú hőségriasztás, kedves bajai hallgatók, egészen augusztus 4-én éjfélig, és ez a legmagasabb fokú hőségriasztás. Én Molek Csongor vagyok, és beszélünk a hétvégi időjárásról, hát egyelőre csak a szombatra fókuszálunk. Nézzük, mi várható. 40 fok simán, ezt mondják a hozzáértők, a csúcsérték így alakul majd holnap délután. Csapadékra készülni nem nagyon kell, bár gomoly felhőket említenek, és ezekből elszórtan némi zápor kialakulhat frissítő jelleggel, de kicsi eséllyel említik. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, ugyanaz, mint volt, a csalánfélék pollen szintje közepes, a kenderfélék, parlagfű, libatoffélék, üröm, utifű, pázsitfűfélék, és még sorolhatnánk, a többi növény pollen koncentrációja alacsony tartományban alakul. Azért papírzsepi legyen a zsebben, én jelenleg is érzem az orromban, hogy valami nem oké, ezt pedig hallják a hallgatók nyilvánvalóan. A tünetek enyhítésére ajánlják a hozzáértők a gyakoribb hajmosást és a ritkább szellőztetést. A Black Machine felvétele következik, meghallgatjuk a How G című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Derült csapadékmentes idő lesz 39 fokkal. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Végül a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best

94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a vasútfejlesztés. Kedves baljai hallgatók, jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba. A Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon ezt tudatta a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Ezt közölte Vitézi Dávid, és hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek. Megerősítették, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Ott vannak a részletesebb infók a bajahangja.hu hírportálon. Coolio zene a most, és szól tőle a Too Hot. Everybody.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Maradtam a helyemen, itt vagyok még a stúdióban 2,5 órán keresztül, így péntek délután is. Remélem tervezik már a programokat hétvégére, jó idő lesz, úgyhogy szabadtéri programokat. Merencézés, strandolás simán be lehet tervezni. A mikrofon mögött Molek Csongor baljai hallgatók még 6 óráig, és indítja az aktuális felvonást most a Black Eyed Peas. Ez a Don't Funk With My Heart.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, július utolsó napja van már, baljai hallgatók, üdv mindenkinek, én Oleg Csongor vagyok, és ma, július 31-én a névnaposaink az Oszkárok, Helének és Ilonák, nekik kívánok boldog névnapot, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. Na nézzük meg, hogy miről híres még a mai nap. 78 éve megnyílt az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. És a mai nap a rendszergazdák megbecsülésének napja. Híres emberek, akik július 31-én születtek, hosszú a felsorolás, 143 éve látott napvilágot Karafiát Jenő, politikus miniszter, aki Budapest főpolgármestere volt. 102 éve született Bartók Péter, amerikai-magyar zongorista, hangmérnök, Bartók Béla fia. És 117 éve látott napvilágot Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló. Aki ünnepel, baja és a környék, Isten éltesse nagyon sokáig a hallgatókat. A Bonfunk MC-s zenél most nekünk, és tőlük szól a Freestyler.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elindult a hazai őszi barack szezon, újabb csaló rendőrkézen és fontosak a szűrővizsgálatok. Köszöntöm Önöket, 2026. július 31-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedmagas szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Időjárásról függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot. Egy 20 éves pécsi fiatalember 16 éves mohácsi ismerőse számlájára utaltatott kicsalt összegeket. Egy paksi férfi bejelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2025. júliusában 15 kg ömlesztett legót hirdetett egy online piac téren. A sértett a megbeszéltek szerint elutalta a 35 ezer forintos vételárat és a szállítási költséget is, de az áru nem érkezett meg, az eladó a pénzt nem küldte vissza és elérhetetlenné vált. A nyomozás adatai szerint a kamu hirdetést egy 20 éves pécsi fiatalember adta fel, a pénzt egy 16 éves mohácsi ismerőse számlájára utaltatta. Neki azt mondta, hogy megunt ruhái eladásából érkezik legális bevétel, de ő nem rendelkezik számlával, ezért kéri csak, hogy fogadja az összegeket. A szívességért cserébe kisebb-nagyobb összegeket adott a fiatalkorúnak. A felültetett vásárlók minden alkalommal 50 ezer forint alatti összeget utaltak a vételár gyanánt. A beszerzett információk szerint a pécsi fiatalember ellen több rendőrkapitányságon is folynak eljárások hasonló csalások miatt. A paksi rendőrkapitányságon indult ügyben a nyomozás befejezték, és a vádemelési javaslattal az ügyészségnek megküldik az iratokat. Az idősebb gyanúsítottnak üzletszerűen elkövetett csalás vétsége, míg fiatalabb korú társának pénzmosás vétsége miatt kell felelnie. Részletek a Szexádi Hírek oldalán. Néhány rövid méréssel percek alatt fény derülhet olyan betegségekre, amelyek panaszok hiányában sokáig rejtve maradhatnak. Ezt a célt szolgálja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, amely keretében országszerte végeznek ingyenes szűrővizsgálatokat. A mobil diagnosztikai központ ezúttal Baján fogadta az érdeklődőket. A szűrések során kapott eredmények több esetben is felhívhatják a figyelmet olyan eltérésekre, amelyek további orvosi vizsgálatokat tesznek szükségessé. A labor eredmények bizonyos esetekben daganatos megbetegedés gyanúját is felvethetik, míg a vérnyomásmérés a szív- és érrendszeri problémák korai felismerésére is segíthet. A guruló diagnosztikai központ decemberig közlekedik az országban, az aktuális helyszínek elérhetők a program weboldalán. A Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezte meg a Magyar Atlétikai Szövetség idei legrangosabb bajnokságát. A 131. alkalommal kiért felnőtt bajnokságon rajthozáltak a Szexádi Sportközpont fiatal atlétái is. A legrangosabb helyezést Mészáros Milla érte el, a 3000 méteres akadályfutásban 5. helyen végzett, írja oldalán az intézmény. A Csári Bence a magaslati edzőtábor után és az U20 világbajnokság előtt 1500 méteres sífutásban állt rajthoz, jó formáját pedig bizonyította a 10. helyen végzett eredmény. Lesz Gábor ugyanezen a távon lett a 19. edzőjük Szőke Gergő. Dunaföldváron élményekkel, játékkal és rengeteg angollal telt a Tanoda angol táborhete. Névkártyát készítettek, bőrdíszműves foglalkozáson alkottak, megismerkedtek a vízi kultúrával és játszottak, strandoltak, moziztak, valamint egy rendőrségi bemutatón is részt vettek az érintettek. A hét zárásaként pedig a Dunán nevezhettek, amely méltó lezárás volt az eredményekkel teli tábornak, írja a Partoldalak kulturális egylet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Még július 25-én szombaton a Faddomboriban folytatódott a triatlon szezon, kedves baljai hallgatók. Itt az utánpótlás és a felnőtt versenyzőink is igen nagy létszámmal álltak rajthoz. Sportolóink a különböző korosztályok futamaiban összesen 30 fővel képviselték az egyesületünket, és a nap legnagyobb sikerét Bognár Krisztián érte el, aki a paratriatlon országos bajnokságon az első helyen végzett, így országos bajnoki címet szerzett. Szívből gratulálunk! A felnőttek versenyében a további három korosztályos dobogós eredménynek lehetett örülni. Cigány Bánk Hunor megnyerte kategóriáját, Vértesi Zsuzsanna a második, még Makai Máté a harmadik helyen ért célba. A dobogós helyezések mellett elég sok értékes helyezést is elértek a versenyzők, és több korosztályban is sikerült az élmezőnyben végezni. A beszámolót fotókkal megtalálják, és az eredményeket részletesen a sugopart.hu hírportálon. Mindenkinek gratulálunk! Will Smith felvétele következik egy filmes betétdal, ez a Wild Wild West.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, hivatalosan is lezárult a Magyarország és Szerbia együttműködésében zajló határon átnyúló projekt, amely keretében egy használaton kívüli épületből korszerű gyakorlati oktatóközpontot varázsoltak Baján. A Bajai Szent Rúgus Kórházban létrejött Skill Labor, a helyi és a zombori egészségügyi szakemberek képzését is szolgálja, írja a baon.hu hírportál. A márciusi bejáráson még hiányoztak a gyakorlati oktatóközpontból a berendezések és az eszközök, mostanra viszont minden feltétel teljesült, így már július 24-én lezárult a határon átnyúló projekt. A Baja és Zombor között megvalósuló pályázat célja a gyakorlatorientált egészségügyi oktatás minőségének javítása a határ mindkét oldalán. Ez szolgálja a mai kor elvárásainak megfelelő technikai, informatikai, demonstrációs eszközökkel felszerelt labor. A központ korszerű környezetet biztosít a magas színvonalú gyakorlati képzésekhez, az épületben zajló szakmai továbbképzések pedig lehetővé teszik, hogy a résztvevők valósághű helyzetekben fejlesszék tudásukat, ezzel is erősítve a betegellátás hatékonyságát. A beruházás pedig nem csak a bajai szakdolgozókat szolgálja, és a gyakorlati oktatás szintere mellett prevenciós programoknak, egészségfejlesztő előadásoknak és különféle szakmai rendezvényeknek is helyszínt biztosít majd a jövőben. További részletes infókat találnak még a laborral összefüggésben és a projekttel kapcsolatban a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Indul az úgyse közös óránk így péntek késő délután itt a 94.3 Best FM-en a bajai hallgatókkal. Én Molek Csongor vagyok, és jelentkezem még a legjobb zenékkel folyamatosan hazai és külföldi vonalról, és persze hasznos információkkal. Kezdi az órát most Alicia Keys, és meghallgatjuk az érzelmes No One című dalt.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat a közlekedőknek, és üdv mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor még ebben a felvonásban. Végeznek munkálatokat a környéken, például a Szeremlei bekötő úton, az 51-144-esen, a 0-as és a 10-es kilométer között. Ma is számítani kell még fennakadásra. Ugrunk messzebb, az 51-21-esen a Mohácsi összekötő úton. Itt is aktuális az építési munkálat még jó pár héten keresztül, a 2-es-3-as kilométernél útszűkületre kell számítani. És az M6-oson aszfaltoznak, a 154-es és a 161-es kilométer között sávlezárás miatt terelésre számítani kell. Balesetmentes kilométereket még egyszer, és ha egyéb infójuk akad, akkor kérem jelezzék felénk, hogy mi is tudjunk segíteni minél gyorsabban a többieknek. 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Justin Timberlake-kel folytatjuk, és szól a Señorita című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Tudjuk, mi a helyzet a Sugobicán, kedves hallgatók, és elég elkeserítő a látvány, hogy tulajdonképpen sok helyen megszűnt az összefüggő vízfelület, és a Duna vízállása negatív rekordokat döntött az előző napokban. Július 29-én délben mindössze 2 cm mutatott a Bajai vízmérce. Javulás nem nagyon várható, az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzései szerint negatív tartományba is süllyedhet a Duna vízállása Baján, és a becslések alapján augusztus 4-ére akár mínusz 19 cm-es vízállást jelez majd a Bajai mérőállomás. A mínuszos érték nem azt jelenti, hogy eltűnik a Duna, hanem hogy a vízszint a mércén rögzített nulla pont alá süllyed. Egy korábbi, a közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint a városvezetés egyeztetést kezdeményez a megfelelő szakmai partnerekkel a régóta fennálló probléma megoldására. Eközben pedig Csontos Bence, a térség országgyűlési képviselője is arról számolt be, hogy tárgyalásokat folytatnak a helyi vízügyi szakemberekkel, valamint az élő környezetért felelős miniszterrel, hogy hosszú távú tervet dolgozzanak ki a Sugobica állapotának javítására. További infókat találnak még a baum.hu hírportálon. Most énekel Christina Milian, és szól a When You Look At Me.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A Faithless egyik örök slágere következik, amelyből még idén 2026-ban is készült egy verzió. Most a 95-ös eredeti felvételt játszom, ez az Insomnia című dal. Amellyel búcsúzom péntekre, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, baljai hallgatók, azoknak is, akik a környékről tartanak velünk, és maradjanak a Best FM-en. Holnap találkozunk legközelebb, délután 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját,

0: Fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvóta adó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien 2 művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig 7-től, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket. Hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155-ös.

0: este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjesz erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pókes Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Jáncsik Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aj növényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszokrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
4: Így van.
3: Megint.
4: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
3: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
4: Az meg van mondva.
3: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában, ennek köszönhetően DJ Effendi áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszok magad.
4: Szevasztok, indulunk.

0: Efekém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak, azt mondom, most nagyon sokat mész, jössz taxival, mit üzenjünk nekik? Kitartás? Sok fuvart?
1: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
2: Igen, az van.
1: Persze.
2: Éjszakán kérnek, járnak a sátorcsapatnak.
1: Este 6-kor nyomják ott a pörgetést, úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért elvisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
2: az ültetett fölösbe.
1: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire a várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
0: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem.
1: Igen, és innen is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Annyira amúgy nem, igen.
1: Nem. Ja, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És elment egyedül?
1: Persze.
2: Nem, sem, na, és arról sem meséltél semmit, hogy milyen volt?
1: Féljed, a Kraftwerk mindig
2: jó. Az, hogy én nem mentem el, az oké, okay, de te nem meséltél semmit.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgang Kék a szintetizátorokkal, igen, meg a izéve, de hogy mégis pusztán csak a látvánnyal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugye azok a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez felrohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak, ugye, olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy úgy végigkísér, és hány generációt kísértek már végig?
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans-Europe Expressből táplálkozott az Afrika BambaataHát, és aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomó,
1: így igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Papp Lászlóban, akkor ilyen 3D-s szemüveget adtak, és tehát mindig igen. Annyira valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni, és
2: szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony. Figyelj, meg valószínűleg mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam.
2: Kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtátlan nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehetett facsarni. Úgyhogy jó volt.
2: Nem tudom, miért csodálkoztat a Richard Clay.

0: Trendy.
1: Figyelmet, akkor hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a július 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift Extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és ráfordulunk az utolsó egy hónapra.
2: Hihye, hogy a mostani 10 évesek mondják, hell na!
1: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyeneken ne kelljen szembesülni.
2: Nem kell, az iskolában is teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
1: Azt a mindenki. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
2: Igyekszünk törzsgödni.
1: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval, minden egyébben.
2: Megpróbáljuk megoldani.
1: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit,
2: hello. Csáu mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az MTV Video Music Awards díját adó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
3: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagy fogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék. Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel út, a Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán, délután 2-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is, Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-al, a Soul to Soul-al és a Get a Life-al, a Mojo-val és a Chillin-el, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Hát, hogy a szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin. Hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best of a legend, zenék, mondjuk ezt pont nem játszott a tegnap este az MVM Domban. Meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész szél koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért a Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk róla, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkohol van utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best

Best FM, a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy night shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fittel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Jazz FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.